Merem zubek, és nem szemem, hogy beszélhetek. Hát, valahol, hogy a